kefész a röparök, ha étre a fasti, a gyámpöcsök, hová? Ifra vatsze, menesz a tömmel, sőmensz a sprettajöcs.